0: Land.
1: O Chester, viele hecke zora mod a amma mer.
0: Chiflindoro, ming ma itles, ming ma elion hoj ha ver. Chiflindoro, ming ma itles, ming ma elion hoj ha ver.
1: Elion hozzám, ó, bekedves kis, ha őri száztatár is. Jöjjön, gyorsan, jöjjön, gyorsan, miért nem jön már Istenem?
0: Vár szegényke,

0: háromsorcsak egy levélkét, akkor aztán itt terem, akkor aztán, hát itt terem, akkor, akkor aztán rögtön itt terem. Mit szól ehhez?
1: Jaj, de félek!
0: Fel csak bátran!
1: Nem merem!
0: Háromsorcsak!
1: Rajta